Gondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

retikül. Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazzportré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren 8 órakor zászló felvonással kezdődik a program, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show, tűzijáték zárja az ünnepi eseményeket. Változik a közlekedés a fővárosban, több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásra kell készülni. Délelőtt a Dunapart közvetlen környezetét zárják le a Lánchíd és a Margit híd között. Délután pedig a körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti a járatait. Ünnepi műsorfolyammal várja a nézőket mától a megújult közmédia. Az M1-en a hazai közélet, kultúra, tudomány és hagyományőrzés meghatározó személyiségei is megszólalnak majd. Híradót reggel 6-kor, délben, este 7:30 és 10 órakor láthatnak a nézők, az ünnepi adás házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám. Nem kell lekapcsolni egyik üzemelő turbinát sem Paksnál, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, vasárnap éjféltől megkezdődhet az alacsony vízállás miatt leállított blokkok visszakapcsolása, és a jövő hét közepétől ismét 2000 megawattot termel majd az atomerőmű. A kormány jövő év elejéig szeretné tisztázni a határon túli magyarságra vonatkozó támogatáspolitikát, mondta Kollai István, magyarság politikáért felelős helyettes államtitkár Kolozsváron. A programokat átvilágítják és új alapokra helyezik. Hangsúlyozta, hogy a kettős állampolgárság és a szavazati jog megmaradnak, mert erről kompromisszum van Magyarországon. Az oroszok ismét ballisztikus rakétákkal támadták Kijevet, 2 ember meghalt, 6 megsebesült. Vitalij Klitschko kijevi főpolgármester a Reutersnek azt mondta, hogy az éjszakai légicsapások a város 2 kerületét érték, több épület kigyulladt, de lakóházakat nem ért találat. Átlépte a 40 ezer milliárd dollárt az Egyesült Államok államadóssága, derül ki az amerikai pénzügyminisztérium friss adataiból. Márciusban még 1000 milliárddal kevesebb volt a hiány, az adósság legnagyobb tételét a növekvő védelmi kiadások jelentik, de sok pénz megy társadalom és egészségbiztosításra, valamint a meglévő hitelek kamat terheire is. Visszaköltözik az Egyesült Államokból Nagy-Britanniába Harry, Sussexi herceg és családja. A BBC úgy tudja, hogy a házas pár Londonon kívül telepszik le, és a gyerekeiket már be is iratták egy brit iskolába, ahol szeptembertől megkezdik tanulmányaikat. Az időjárásról: napos idő, várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok, a szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható, a Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. 6 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Village Vanguard a New Yorki jazz szentélye lett a 20. század első felében. 1935-ben nyitott Greenwich Village-ben, és ma is működik. Kezdetben költők és folkzenészek léptek fel, de hamarosan a jazz lett a fő irányvonala. John Coltrane, Bill Evans és Sonny Rollins is készített itt élő lemezfelvételt. A klub hosszú, keskeny pincéje ikonikus akusztikával bír. Hetente más zenekar lép fel, sokszor friss formációk. A Vanguard Jazz Orchestra a klub házi zenekaraként működik évtizedek óta. Az itt készült Live at the Village Vanguard lemezek a jazz dokumentumai. A klub megőrizte függetlenségét és minőségét. Itt a jazz nem nosztalgia, hanem élő valóság. Miként sokan mondják, a Vanguardban mindig történik valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: A koppenhágai Jazzhus Montmartre a Dán Jazz mekkája. Az intézmény az 1960-as évektől Európa egyik legfontosabb jazzklubjává vált. Számos amerikai zenész, kiábrándulva az amerikai faji diszkriminációból, itt talált új otthonra. Stan Getz, Dexter Gordon, Ben Webster és Kenny Drew is hosszabb időt töltött a klubban. A Montmartre híd volt Amerika és Európa jazz élete között. Az élő fellépések színvonala páratlan volt. A klub hozzájárult a skandináv jazz felemelkedéséhez is. A közönség nyitott, értő és lelkes volt. Művészi és társadalmi szempontból is különleges helyszín maradt. Ma újra aktív, legendás örökséggel. Koppenhága e klub által vált Európa egyik jazz fővárosává.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Salföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Ma este a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra Mao Plays Miles Davis Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Az országház előtt katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót, majd esküdtettek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A ceremónián a közjogi méltóságok mellett az állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt. Ruszinszendi Romulus honvédelmi miniszter a tiszteket köszöntő beszédében úgy fogalmazott: a tiszti eskü, a tiszti rang felelősséget jelent, és az eskü szavai azokon a napokon válnak fontossá, amikor nehéz megtartani őket. A nemzeti ünnep alkalmából légiparádét tartanak a parlament előtt a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. A Magyar Honvédség ma és holnap a Városligetben különleges katonai élményekkel, haditechnikával és izgalmas, interaktív programokkal várja az érdeklődőket. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházok és középületek is megrongálódtak. Vitalij Kličko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Újabb drón csapódott be román területen az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülő célpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint 100 légitámadást intézett a Duna-deltában található ukrán folyami kikötők ellen. Ezek során az orosz drónok több mint 30 alkalommal sértették meg Románia légterét, legutóbb múlt vasárnap. Gazdasági hadviseléssel fenyegette meg Iránt az amerikai elnök. Donald Trump konkrét intézkedéseket nem jelentett be, de közölte. Számít minden szövetségese támogatására Irán elszigeteléséhez és legyőzéséhez. Vársz iráni hírügynökség pszichológiai hadviselésnek és propagandának minősítette az amerikai elnök szavait. Átlépte a 40 ezer milliárd dollárt az Egyesült Államok államadósága, derül ki az amerikai pénzügyminisztérium friss adataiból. Márciusban még 1000 milliárddal kevesebb volt a hiány, az adósság legnagyobb tételét a növekvő védelmi kiadások jelentik, de sok pénz megy társadalom és egészségbiztosításra, valamint a meglévő hitelek kamatterheire is. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe, az intézkedés vasárnap éjfélig tart. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédő krémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Jelenleg mindenütt napos, fátyol, felhős az idő, majd délután, északon, északnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

everything's gone.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Rengeteget kell amellett, hogy ezeket gyakorol, meg elemzi a különböző harmóniákat, harmóniasorokat és stílusokat. Hallgatni. Az a legeslegfontosabb. Hallgatni a zenét, és nem csak azt, ami éppen up to date, és éppen menő, és éppen most divatos, hanem a kezdetektől. Rengeteget lehet tanulni abból is, rengeteget.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a Jazz Mozaik. Csütörtökön 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a Jazz Mozaik hallgatóit, a mai adás szerkesztőjét, Fenlegi Lénárdot hallják. Szó lesz műsorunkban fesztiválról, lemezbemutatóról, külföldön élő magyar fiatal zongorista is megszólal, de születésnapost is köszöntünk. Weisz Gábor készítette interjút, hallhatnak elsőként.
3: A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fest szokás szerint Salföldön lesz a Kálifecskében, és idén augusztus 20-a és 22-e között lesznek a koncertek, napi két előadás. A fesztivált a Budapest Music Center szervezte, így Gőz Lászlóval, annak vezetőjével beszélgetünk a koncertekről. Idén két jazz ikon születésének 100. évfordulójára emlékezik a világ, Miles Davis és John Coltrane-ről van szó, természetesen ezen a fesztiválon is a központban lesznek ők.
4: A Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál harmadik éve önnek a szerkesztésekor egyáltalán nem kellett gondolkozzunk, hiszen ez a két ikon, Miles Davis és John Coltrane, alapvetően meghatározta a jazz. Nyilván Miles Davis nevét többen ismerik, de nincs a világon olyan jazzzenész, akik ne ismernék őket, és ne nevelkedtek volna az ő munkásságukon. Ez a 100 éves születésnap, ez úgy leszik, hogy ez 1926, ez egy fontos év volt, hisz Kurták György is éppen 100 éves volt ebben az évben, és aki ismer, és már járt a BMC-be, tudja, hogy a mi nagy tárgyalunkban a falon egy Miles Davis ilyen óriás kép, a tutulemez borító képe lóg, és ez így volt már 30 éve, hiszen a BMC meg 30 éves. Úgy látszik, hogy ez az év, a 2026-os év a megemlékezések éve lett, de térjünk vissza a fesztiválra, mint már tavaly bevezettük azt, és ebben az évben is, hogy a Talentum Hungaricum produkciójával egybekötve szervezzük a fesztivált, és ugye mögöttem a támasz, nem a szervezésben és a műsor kialakításában a Modern Art Orchestra áll, nevesítve Fekete Kovács Kornél. És azt még tudni kell, hogy ebben az évben már majdnem elértük azt a tervet, amit 3 évvel ezelőtt terveztünk, hogy úgy készítjük elő a fesztivált, hogy péntekenként Salföldön, július elejétől egész augusztus végéig minden pénteken jazz koncert van, és most már elmondhatom, hogy nagyon szép számú közönséget sikerült odacsábítani. Ez egy fantasztikusan jól kitalált, megtervezett helyszín. Kicsit úgy érzem, és nagyon szeretek ott dolgozni, mint hogyha az Opus Jazz Clubnak a kihelyezett nyári változata lenne, amellett, hogy az Opus Jazz Club ugyanúgy működik. Az első nap a négyesi Barnabás Quartet kezdi, ők nagyon fiatal, nagyon tehetséges zenészek, általában olyan 30-40 percet játszanak, egy kis szünet, és utána jön a Miles Davis Birth of the Cool című lemezének a bemutatója, amit gyakorlatilag a picit lecsökkentett Modern Art Orchestra játszik. Ez lesz csütörtökön 20-án, pénteken 21-én ugyancsak a Talentummal kezdünk, Bangó Adrián kvartetjével, és ezt követi John Coltrane Legacy című lemeze, ami Ola Kálmán Junior, Szerszor Lakatos Sándor, Molnár Sándor, Ola Krisztián, Orbán György, Pecek Lakatos András, tehát nem hiszem, hogy magyarázni kéne bárkinek is ezeket a neveket. És akkor az utolsó befejező koncertünk, augusztus 22-e, a Talentummal Tűzkő Salamon kvintetje, és azt gondolom, hogy az egyik legszebb lezárása lett a fesztiválnak. Azt a fantasztikus lemezt fogják hallani a nézők, amin az ember máig csodálkozik, Duke Ellington John Coltrane lemeze, ez az úgynevezett Ellington Coltrane lemez, ahol a modern jazz abszolút csúcs magasságú képviselője, megújítója John Coltrane leül a teljesen hagyományos 30-as, 40-es, 50-es évek, hát hogy mondjam, talán legnagyobb big band komponistájával, Ellingtonnal, és cserélgetik a ritmus szekciót. És itt van egy vendégünk, Andy Middleton, tenorszaxofonó, Lola Kálmán zongora, Barco Horváth Józsi nagybőgő és Balázs Elemér dob. Ez a koncert egy méltó befejezése, egyfajta gesztus a Coltrane és Miles Davis évnek.
2: A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál tárt Salföldön a Káli Fecskében rendezik idén is, augusztus 20-a és 22-e között. Gőz László szavai után a zene legyen Billy Strayhorn muzsika, a Duke Ellington trió felvétele John Coltrane szaxofonjátékával.

0: Augusztus 23-án negyedszer rendezik a Magyar Jazz napját, a Magyar Jazz ünnepét. A Magyar Zeneháza és a Magyar Jazz Szövetség közös rendezvényéről van szó. Gajer Ferencet kérdezem, a Magyar Jazz Szövetség elnökét. Az egyik legfontosabb nap nektek ez a naptárban, ugye?
1: Hát a neveben is benne van. Rendhagyó lesz egy picit, mert a szabadtéri színpadon lesz végig, és ingyenes lesz. És természetesen fontos, beletartozik abba a sorba a nagy fesztiválok, a Völgy, a Margit Sziget, a Debreceni Jazz Fesztivál támogatása, a Alba Régia Jazz Fesztivál támogatása, a Sopron Fest támogatása sorozatba, úgyhogy ezzel zárjuk tulajdonképpen a fesztiválok és a nagy koncertek időszakát a Magyar Jazz Szövetség életébe, de természetesen rendezvényeink, feladataink még lesznek. Úgyhogy készülünk rá.
0: Hagyományosan mindig itt van, viszont most változik a helyszín. Mi indokolta ezt? Volt egy felajánlás, vagy jobb a szabad téren?
1: Ugye, mivel ez közös rendezés, ezért ez az ötlet a Magyar Zeneháza részéről jött, és hát egyetértettünk benne, talán ez is kicsit hozzájárul ahhoz, hogy jobban tudjuk népszerűsíteni a jazzt, mert ugye a magyar jazz a ligetben rengeteg ember sétálgat ide-oda, és talán bejönnek erre. Gondolom ez volt a szándék, de itt külön nem indokolták meg, de ezt elfogadtuk és tetszett.
0: Nagyon szabad műfaj a jazz, persze megvannak a maga sajátságai és kötöttségei. Térjünk rá, hogy kik lesznek a fellépők. Említetted, hogy ingyenes rendezvény, és már délutántól lesznek koncertek.
1: Kettőtől, igen, pontosan, és ez a új elnökségnek az eltökélt szándéka, hogy a jazznek, a magyar jazznek mindenféle fajta műfaját bemutassa. Tehát ne csak egyfajtát, itt most a Dixielandtől kezdve az egészen a modern, groove-os, szabad zenétől kezdve mindent bemutatunk az összes rendezvényünkön. És most ez az elv, ez a irány mutatkozik a Magyar Jazz napján a koncert összeállításban is, úgyhogy elmondom, ha megengedett, hogy kik játszanak. Azt mondja, 14 órakor kezdődik, a debreceni Dixieland Jazz Band fogja nyitni. Hagyományos Dixieland vidéki zenekar, nyilván őket is támogatni kell. Utána a Barabás Lőrinc Quartet 3:30-tól, 5-től a Hodek Trio, ők felvidéki magyar srácok, világszínvonalú muzsikát játszanak, dob és bőgő, és egy zongorával ők jönnek 5-kor, utána akkor a Courtney Legacy, ugye hát Courtney névforduló van, fantasztikus, jó magyar zenekar, két szaxofonossal, és a végét pedig 8 órakor Gáyer Bálint és zenekar fogja zárni, hagyományos, swinges, könnyen emészthető, nem szeretem, de használom, emészthető jazzt fognak játszani.
0: Azt hiszem, hogy a hallgatók is visszaigazolják, amit mondtál, tehát eleve egy nagy zenekarral kezdődik, és utána Gáyer Bálintékkal zárul a rendezvény, tehát valóban nagyon sokszínű. Délutántól folyamatában mennek a koncertek, ugyan egy kis átállásszünet, és már is mennek tovább.
1: Annyi, csak annyi átállás. A Zeneházának nagyszerű felszerelése van, ők biztosítják a backline-t, a technikát, úgyhogy ebben sem lesz probléma. Felkészülünk rá, felkészültünk rá, mindenki megkapta a beosztását, úgyhogy

0: Várjuk nagyon, reméljük jó délután lesz.
1: Van 5 fellépőnk, mégis választanod kell egyet, hogy ki legyen az, akitől bejátszunk valamit.
0: Én 2 ajánlanék, vagy a Dixieland zenekart, vagy pedig a Hodek Triót, mert őtőlük talán kevesebb felvétel mozog az éterben.
1: Akkor legyen a Dixieland.

0: A 60 éves Hárs Viktor bőgős basszusgitárost köszöntöm sok szeretettel születésnapi alkalmával. A Budapest Jazz Orchestrával lép fel augusztus 22-én szombaton 17 órától az 5-ös 10 művelődési házban. Először is boldog születésnapot kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm!
0: 97-ben készítetted az első önálló szerzői anyagodat, ennek az volt a címe, hogy Yellow. A kérdés igazából arra irányul, hogy a Budapest Jazz Orchestra csak a te szerzeményeidet játssza majd?
1: Ezen a koncerten inkább úgy fogalmaznám, hogy az én hangszereléseimet, mert ezek között néhány szám lesz csak a mi saját szerzemény, a többi az hát standard, meg máshonnan ismert számok, ami összeköti őket velem, az, hogy mindegyiket én hangszereltem.
0: Oszlopos tagja vagy a zenekarnak, tehát rengeteg formációban játszol, de nem véletlenül velük ünnepelsz.
1: Így van, ez pillanatnyilag az a formáció, amivel a legtöbb dolgom van, ez már az utóbbi években így van szerencsére, és ennek nagyon örülök, mert nagyon szeretem ezt a zenekart. Úgy általában nagyon szeretek Big Band-del dolgozni, Big Band-del játszani, hangszerelni, és a Budapest Jazz Orchestra Magyarország egyik vezető Big Band-jeként ezt teljesen kiteljesedhetek benne, úgy érzem.
0: Hárs Viktor 60, mégis kiállította össze a programot. Ők mondták, hogy mire készülj, vagy inkább te voltál az, aki befolyásoltad őket, ez hogy alakult?
1: Hát a műsor az teljesen rajta múlt annyira, hogy holnap fogunk próbálni erre a koncertre, úgyhogy nagyjából még nem is tudják, hogy mi lesz.
0: Úgy fogod vinni a kottákat?
1: Hát mindent játszottunk már valamikor valamilyen formában valahol, tehát nem lesz nekik új az anyag, csak így összeszedve és ilyen formában lesz újdonság.
0: A standardek közül vagy a régiek közül mi az, ami biztos, hogy elhangzik?
1: Hát biztos, hogy elhangzik például a Mac the Knife, biztos, hogy elhangzik egy Lokomotív GT egyveleg, amit egy pár évvel ezelőtt hangszereltem. Biztos, hogy elhangzik a saját Big Bandika Sinfonika nevű hattételes 2018-ban bemutatott darabomból két tétel, ezeket biztosan hallhatja majd a közönség is, és játszani fogja a zenekar.
0: Az 5-ös 10 művelődési házzal milyen a kapcsolatod?
1: Jövő évadban, tehát a 26-27-es évadban a Budapest Jazz Orchestrának lesz ott egy havi rendszerességű klubja. Egyébként már felléptünk ott, a Tony Lakatossal volt egy koncertünk, ahol Mester Dani lemezanyagát játszottuk. Úgyhogy tulajdonképpen nem új a kapcsolat, és a távolba tekintünk a közös munkával kapcsolatban.
0: Amikor azt mondod, hogy inkább hangszereléseid lesznek, és nem a szerzeményeid ezen a koncerten, itt azért történhet ez, mert nem feltétlenül a Big Band az, ahol te szerzőként jól meg tudsz mutatkozni?
1: Ez nem oka ennek a dolognak, nagyon sokat írtam már Big Bandre, de most nem ez volt a cél, hogy egy ilyen szerzői estet csináljak. Sokkal inkább az, hogy egy ilyen vegyes zenei stílusokat tekintve és szerzőket tekintve egy ilyen vegyes műsort mutassunk be, ami nagyjából lefedi a Big Band-del kapcsolatos dolgaimat. Mindenből szemezget egy kicsit. Egyébként még azt hozzátenném, hogy itt sajnos az eseményben nem így jelent meg, de a Big Band-del kívül egy 11 tagú vonós kar is része lesz a koncertnek, mert hogy ilyen jellegű felállásra is viszonylag sokat hangszereltem, megírtam, tehát ahol Big Band vonósokkal, vagy Big Band szimfonikus zenekarral, és ilyen hangszereléseket bányáztam elő a saját archívumomból, hogy úgy mondjam, ahol vonósok is szerepelnek.
0: Hogy fogtok elférni egyáltalán?
1: Hát ez nagyon jó kérdés. Most már mindenféle színpadtervet kitaláltunk, ami működhet. Az az igazság, hogy az 5-ös 10-nek viszonylag nagy a színpad a alapterületre, csak keskenyebb, mint amilyen mély. Úgyhogy úgy kellett kitalálni, hogy kicsit ilyen féloldalasan ülnek föl a szekciók, a fúvós és a vonós szekció. Lemodelleztük ezt most már számítógépen pontos méretarányosan, úgyhogy gyaníthatóan így el fogunk férni már.
0: Van-e még a közeljövőben, ami fontos lesz a számodra? Ugye most új évadot kezdünk szeptembertől.
1: Budapest Jazz Orchestrával elutazunk egy erdélyi turnéra a szeptember elején. Ez, ami így hirtelen eszembe jut, most így kifejezetten ilyen nagyon különleges esemény nem jut eszembe. Nagyon sok dolog lesz az ősz folyamán, azt már láttam a naptáromból, úgyhogy ennek nagyon örülök, mert nincs megállás. 60-on túl sem.
0: Köszönöm szépen, Hárs Viktornak még egyszer boldog születésnapot kívánok. Mi legyen az a zene, amit bejátszunk?
1: Tulajdonképpen bármi, ami Big Band-es jellegű dolog, az szerintem nyugodtan mehet, ami az én dolgaimban ott megtalálható.
0: Hárs Viktor 60, tehát augusztus 22-én szombaton 17 órától az 5-ös 10 művelődési házban. Stílszerűen legyen a zene Hárs Viktor szerzemény és hangszerelés. Fehér Adrián, Urbán Orsolya, Mudzsahid Zoltán és Farkas Gábriel énekel, a Budapest Jazz Orchestra vezetője Kolman Gábor.

0: Augusztus 21-én pénteken a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán lemezbemutató koncert lesz. Sárközi Dina énekest, gitárost kérdezhetem a debütáló albumáról. Shared a címe, de mielőtt megkérdezném, hogy miért ezt a címet kapta, azért egy picit ismerhessenek meg téged a hallgatók. Gitározol is, a műhely munkádba engedsz betekintést, hogy kíséred magad? Először születnek az akkordok, a ritmus, vagy hogyan komponálsz?
1: Alapvetően én egy nagyon dallamorientált előadónak tartom magamat, szóval úgy írok zenét, hogy szeretem, hogyha ikletett pillanatokba tudok belekapaszkodni. Szóval ez az egyik módja, és aztán ahhoz keresek utána megfelelő akkordokat. És a másik pedig, rólam azt kell tudni, hogy elsősorban nyílt hangolásban játszok a gitáromon, nagyjából mindegyik számom másik hangolásban van, és ez egy ilyen nagyon kreatív módnak találtam arra, hogy a fülemnek érdekes hangzásokat találjak, amiket alapvetően nem annyira egyértelműen tudnék kihozni egy standard hangolású gitárból, úgyhogy ez a másik módja, hogy össze-vissza elhangolgatom a gitáromat, és keresek olyan akkordokat, amikben utána meghallom a dallamot, és akkor nyilván van egy pár vers megzenésítésem, ahol meg a magyar nyelvnek a természetes lüktetéséhez keresek utána dallamot, szóval nagyjából ez a három fő irány.
0: Nem tradicionális zenét írsz. Milyen hatások, amik alapján komponálsz?
1: Én indie, folk, pop, jazznek szoktam hívni, világzenei beütésekkel. Talán ez a világzene üt ki a legjobban tőle, mert talán az, ami a legösztönösebben és cserébe a semmiből jön. Vagy hát mégiscsak az egy ilyen nagyon ösztönös megnyilvánulási formám, hogy az a dallamvilág jön ki belőlem, vagy hallom meg először. Úgyhogy akiknek a zenével azt hiszem, hogy nagyon hasonló indítatásból jövünk, az talán Becca Stevens, aki maga is ebből az amerikai folkos egyszálgitáros kultúrából jön, és ugyanúgy mégis a jazzzene is hallatszik az ő megnyilvánulásai, nagyon, nagyon őszinte akusztikus zenetten. Madison Cunninghamhez szoktak még hasonlítani, neki egy picit rockosabb, Radioheadesebb a hangzása. Ők azok, akik hozzám leghasonlóbbak.
0: Népes csapattal szólal meg a Shared, angolosok előnyben. Mit szeretnél megosztani?
1: Talán úgy lehetne a legjobban megfogalmazni, hogy arra hívja fel a figyelmet, hogy mindennek a gyümölcsét érdemes együtt élvezni. És igazából elsősorban magamnak szól, mert hajlamos vagyok arra, hogy egyedül akarjak csinálni dolgokat, csak aztán mindig rájön az ember, hogy ez egy szörnyen magányos dolog tud lenni, hogyha ebből az ember nem tud kilépni, és pont attól a lehetőségtől esik el, hogy a közös munkának az örömeit is megtapasztalja, és úton útfélen ezzel tanulsággal találkozok. Alapvetően egy igaz történet inspirálta. Egy fiatal fiú a 80-as években elzarándokolt a jólétből egy alaszkai vadrezervátumba, hogy ott egyedül éljen túl, és végül erre nem képes teljesen egyedül, úgyhogy őt életét vesz, és egy naplót ír közben, aminek az egyik mondata az ez lett, hogy a boldogság csak akkor valódi, hogyha megosztjuk, ezt a tanúságot magának így akkor ő vonta le, és a nővére írt belőle végül könyvet, és meg is mesítették az ő történetét, és ezt annyira erősnek éreztem, hogy azt gondoltam, hogy én is szívesen megosztom magammal is, és másokkal is, akik majd meghallgatják ezt az anyagot.
0: Ha a konkrétumokat nézzük, akkor van Shared című szám?
1: Van, pontosan. Az lett végül a koncepció, hogy ez a mondat végül is nem hangzik el egyszer sem, egyik számban sem. Azt gondoltam, hogy ez túlságosan szájbarágós lenne, hanem ennek az angol mondatnak mindegyik szavához rendeltem egy dalt, és annak a tükréből van megvilágítva, hogy mit jelent a boldogság, mit jelent, hogy csak akkor valódi, hogyha megosztjuk, mit jelent az, hogy valódi, és hát mit jelent az, hogy megosztjuk, és végül is ez a szám, ez nem akar semmit sem mondani, csak megoszt. Ennek először a dallama, egyáltalán se magyarul, se angolul nem passzolt rá semmilyen szövegvilág, úgyhogy először azt hittem, hogy valamilyen spanyol nyelven fogok megkérni valakit, hogy írjon rá a szöveget, de végül szuahéliül szólal meg benne az az üzenet, hogy barátaim, most mindenki énekel, és végül is ez a megosztásnak az egyik legszebb formája.
0: Most pénteken 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán több művésszel is fellépsz, megnevezed őket, illetve ők ugyanígy játszottak az albumon is?
1: Mindenféleképpen szeretném őket megnevezni, mert Hát abszolút nekik is jár a dicséret, hogy ilyen gazdagon meg tud szólalni. Elsősorban szeretném megköszönni a rengeteg munkát Baranyi Bencének, aki felvette, mixelte, maszterelte, producerálta ezt az anyagot, nagyon sok munkát beletett. Ő is dobol a lemezen, és ő is fog dobolni a lemezbemutatón. Ezen kívül egy török barátom, akinek sajnos a vezeték nevét nem tudom kiejteni, de Eszát, ő bőgözik az albumon, illetve Gyányi Tamás is bőgözik az albumon, de sajnos egyikük sem tud eljönni a lemezbemutatóra. Őket Papp Tamás fogja megszemélyesíteni majd a Magyar Zeneházában. Nagy bőgön az albumon játszik még Horváth Botond, aki a korábbi zenekaromból, a Parvaróból is ismert. Évek óta ő az egyik legstabilabb kollégám, akivel nagyon-nagyon szeretek zenélni. Továbbá közreműködik majd Szabó Gergő villentyűs hangszereken, és a lemezen az ő szerepét Golarics Márton GM, énekes dalszerző, multitalentum töltötte be, aki kettő dalomat is koproducerálta, vagy hát ilyen. És még csatlakozik hozzánk Fehér Melissa szaxofonon, és ami még egy különlegesség, hogy Gerero Vas Paula színész barátnőm is csatlakozik hozzánk, aki ezeknek a történeteknek a magyar átiratát fogja elmesélni, mert ugye bár angolul van az album, de közlési szándékom volt vele, úgyhogy én ezekhez írtam prózában kis történeteket, szóval egy ilyen picit színházi élményű koncertbemutatóra lehet majd számítani.
0: Összesen 6 track szerepel az albumon, ez nem ad ki ugye egy teljes szettet. Mivel pótoljátok ki?
1: Igen, ez egy érdekes, mert alapvetően szóló albumot terveztem, hogy egyszer gitáron fogom ezeket a dalokat megírni, de hát végül is nem erről szólt a szöveg, úgyhogy mindenféleképpen zenekari kísérletet szerettem volna. Viszont hát éveken keresztül én egyszer gitáros előadóként léptem színpadra, úgyhogy azt gondolom, hogy az is elég erősen az identitásomnak a része, úgyhogy úgy terveztem meg az album bemutatót, hogy az első felében végül is a még meg nem jelent akusztikus albumomnak a dalai fognak megszólalni, és a második felében pedig kezdődik a Shared lemeznek a bemutatója.
0: Pénteken tehát 20 órától a Magyar Zeneháza szabadtéri színpadán lép fel Sárközi Dina, a Shared lemez bemutatója lesz. Van már olyan szám, ami megjelent, és meg tudjuk mutatni a hallgatóknak?
1: Igen, múlt vasárnap jelent meg az első zászlós hajója az albumnak, ami a már korábban említett GM barátommal lett közösen producerálva, úgyhogy ennek a számnak a címe az, hogy Real, valódi. Remélem elnyeri a hallgatóknak a tetszését is.

0: Barta Mátyás jazz zongoristával beszélgetek, egy mini turnén vannak, ő Szentendrén született muzsikus, de diákéveit Grazban töltötte, és hogyha jól tudom, akkor jelenleg Bécsben él. 22-én, azaz szombaton, 20:30-tól a Budapest Jazz Clubban lépnek fel. Arra kérlek, Mátyás, hogy mondd el, hogy miből is áll ez a mini turné, milyen országokat érint, illetve hogy kik a zenésztársaid?
1: Így van, ez egy zenekar, amit most már lassan 9-10 éve csinálunk, egy dobos barátommal, a Guillem Arnédóval, és ő Spanyolországban lakik, illetve a trombitás Paul Omedes is Spanyolországban lakik, Barcelonában, és ezt a zenekart azóta csináljuk, és minden évben sikerül nekünk egy-két turnét összehozni Spanyolországban, illetve itt az én környékemen, Bécs, Magyarország, Németország, és kiadtuk a második lemezünket, de most a harmadik lemezünkre készülünk, és azoknak a szerzeményeit fogjuk bemutatni. Ez mind saját szerzemény, vagy a dobostól, Guillem Arnédótól, vagy pedig tőlem. És Bécsbe fogjuk elkezdeni a koncert turnét, aztán leszünk itt a környéken Badenben, majd Münchenben, illetve ugye a Budapest Jazz Clubban, és legvégül Szentendrén fogunk még egy koncertet játszani.
0: Évről évre hazajársz Magyarországra, most a Barta Arnédó kvartettel érkezel. Említettél már muzsikus társad, de kérlek, hogy ne maradjon ki senki a felsorolásból.
1: Tehát ez a Barta Arnédó kvartett és a dobos Guillem Arnédó, akivel együtt csinálom a zenekart, Paul Omedes Casacuberta a trombitán, és Danny Seaman, amerikai bőgős van a zenekarban.
0: Velük kint Bécsben ismerkedtetek össze, vagy már a tanulmányaid alatt?
1: Nem, Guillem-mel a New York-i tartózkodásom során ismerkedtem meg, Paul-lal Grazban a tanulmányaim során, és Dennyvel pedig Bécsben ismerkedtem meg, ő itt lakik Bécsben.
0: A koncert turnénak a címe az új album címe?
1: Az új lemeznek még nincsen címe, ez nem az új lemeznek lesz a bemutatója, hanem az új számokat fogjuk bemutatni, amiket majd októberben fogunk felvenni. Erre kaptunk egy ösztöndíjat Gironából, az Barcelonától nem messze első nagyon szép város, amit a dobosunk pályázott meg nekünk, így egy hétig tudtunk ott rezidenciába lenni, ilyen Artist in Residence programban, és össze tudtuk állítani a programot minden stressz nélkül, kaptunk termet, ahol próbálhattunk, volt egy-két koncert, ahol kipróbálhattuk az új darabjainkat, és most ezzel fogunk menni turnéra, ezt mutatjuk be most ezen az 5 koncerten, majd októberben felvesszük az anyagot.
0: Mátyás, szereted, hogyha előre bejátszátok és utána vonultok stúdióba, vagy ez egyszerűen csak így jött ki?
1: Ezt nagyon szeretem, persze. Minél többet tudunk játszani egy programot, azelőtt mihez felveszünk, annál jobbat tesz ez a felvételnek. Volt már arra is példa, hogy kétszer felvettünk egy anyagot, csak hogy megnézzük, hogy melyik lett jobb, és egyértelmű, hogy jó, hogyha az ember előtte egy párszor játszol ezeket a számokat. Főleg, hogyha saját zenéről van szó.
0: Ez azt jelenti, hogy a készülő albumnak minden trackjét eljátszátok, és hozzávesztek, vagy ki fogja adni az egész album a koncert teljes egészét?
1: Szerintem ki fogja adni az album a koncert teljes egészét, de lehet, hogy egy-két számot mondjuk hozzá kell tenni, vagy el kell belőle venni.
0: Most tehát a Barta and Arnédó kvartettel érkezel augusztus 22-én szombaton a Budapest Jazz Clubba, de a magyar közönség hallhat téged egy másik formációddal is nem oly sokáig, igaz?
1: Így van, trióval is érkezem szeptember 18-án a Budapest Jazz Clubba. Ennek nagyon örülök, mert trióval már, hát nem is tudom, mikor voltam utoljára a Budapest Jazz Clubba, de már nagyon-nagyon-nagyon régen.
0: Mi az, amit bejátszunk zenéid közül? Bármelyik formációddal?
1: Maradjunk az Arnédó, Barta Arnédó, és van egy ilyen, hogy Sexy Cabbage. Ez az én szerzeményem az előző albumunkról.

Egyéb programok műsorunk végéhez közeledve a Budapest Jazz Clubban lép fel a Symbiosis 5, holnap 8:30-tól Dripály Máté szaxofonon játszik, Virág Benedek gitáron, Kapolcsi Szabó Levente a zongorista, Fender Rhodes-ot is használ Gyányi Tamás a nagybőgős Majsai Rolandoból. A bércesi jazzbandet Zamárdiban a Strandfesztiválon hallhatja a közönség augusztus 22-én szombaton 17 órától. A Budapest Jazz Clubban különleges esemény lesz 25-én 20:30-től Novotny Tibor vibrafonon, Csanyi Zoltán billentyűs hangszereken játszik, Szalai Gábor gitáron, Vázsony János szaxofonon, Sárkány Sándor lesz a bőgős és Heinfart György dobol, bebop-tól a funkyig a populárisabb jazz irányzatokba is elkalandoznak, Just for Fun Project feat. Hajós Laura a koncert címe. Sárik Péter triójával, Koszikával lép fel augusztus 26-án 20 órától. Műsorukban egyesül a kelet és nyugat, a régi és az új. Sárik Péter zongorázik, Koszorús Krisztina Koszika énekel, Péter Tamás lesz a basszusgitáros, Gálfi Attila pedig dobol. Még egy esemény, amit a BMC Opus Jazz Clubban kereshetnek, augusztus 27-én 20 órától Heidrich Roland and the Abstract, klasszikusnak számító gitárbőgő dobfelállás, Heidrich Roland gitározik, Pengő Csaba a nagybőgő, Sárvári Kovács Zsolt pedig dobol. Szintén Budapest Jazz Club, Madarász Maria énekel, Vallus Ádám billentyűs hangszereken játszik, Kovács Bálint a gitáros, Balázs Péter basszusgitáron játszik, Mátyus Attila a dobol, Földesi Attila kongán és ütőhangszereken játszik. Augusztus 27-én csütörtökön 8:30-től kezdődik a Montonaan Jazz koncertje. És a Váci Dániel Glissonic trió vendége Jonas Kulhammer lesz a BMC Opus Jazz Clubban augusztus 26-án 20 órától. Váci Dániel glissotáron játszik és szaxofonon, Pozsár Máté lesz a zongorista, Sárvári Kovács Zsolt dobol, Jonas Kulhammer szaxofonon és glissotáron játszik. Búcsúzásképp idézzük a Váci Dániel Glissonic trió egyik felvételét.

0: A Jazz Mozaik végén köszönöm a kitüntető figyelmüket, a szerkesztőt, Fellegi Lénárdot hallották. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Impro. Ez volt a Jazz Mozaik a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően az Ocsovai Damján Trió koncertje hallható.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András kiemelte, ez az alkalom nem a politikáról szól. Nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája, Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Ezt írta Orbán Viktor Facebook oldalán az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A Fidesz elnöke bejegyzésében a Kizata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklippet osztotta meg. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadipari vállalatok, raktárok és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitalij Klitschko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat, az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Gazdasági hadviseléssel fenyegette meg Iránt az amerikai elnök. Donald Trump konkrét intézkedéseket nem jelentett be, de közölte. Számít minden szövetségese támogatására Irán elszigeteléséhez és legyőzéséhez. A FARC iráni hírügynökség pszichológiai hadviselésnek és propagandának minősítette az amerikai elnök szavait. A múlt héten Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter, szintén soha nem látott mértékű gazdasági elszigeteltséggel fenyegette meg Iránt. Itthon az amerikai függetlenségi nyilatkozat megszületésének 250. évfordulója alkalmából az Egyesült Államok a díszvendége az idei mesterségek ünnepének. A négynapos program egyik különlegessége egy közös hímzés lesz két textilművésszel, amelybe a közönség is bekapcsolódhat rajzokkal, üzenetekkel vagy magyar hímzéssel. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő két éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy 1,5 milliárd forintból. Híreink végén az időjárásról. Országszerte napos, fátyol felhős az idő, délután északon, északnyugaton beborul az ég és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik. A zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható, a Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, 12 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: momentul aș șterge o veler.
1: Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A magyar etnojazz a népzene motívumait, hangsorait, ritmusait ötvözi az improvizáció és a jazz formanyelvével. Gyökerei az 1970-es évekre nyúlnak vissza, amikor Szabados György megalkotta az új zene fogalmát, a szabadság és a népi stílus jegyek fúzióját. Az ő hatására érkezett meg az irányzatba Kurták György, Grencsó István, Dress Mihály vagy Lukács Miklós, akiknek zenéje gyakran modális, népi skálákon alapul, mégis nyitott, avantgárd. A Dress Quartet például Bartók és Coltrane szellemiségét egyesíti. Nemzetközi szinten a magyar etnojazz rokonítható a norvég, örmény, indiai vagy tuareg etnojazz iskolákkal. Mindegyik egy lokális zenei DNS-ből épít új zenei világot.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően az Ocsovai Damján Trió koncertje hallható.
3: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Azt gondolom, hogy Wynton Marsalis a mai élő jazzzenészek közül az egyik legikonikusabb, és a világ egyik legjobb big bandjét is vezeti, a Jazzet Lincoln Center Jazz Orchestrát. Ő nagyszerűen ötvezi a tradicionális jazz és a modern kortárs előadók műveit, és nagyszerű pedagógusként számos nagyszerű zenész jött ki a keze alól.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően az Ocsovai Damján Trió koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

so let's make a bookend just to be mad.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Arra kell nagyon figyelni, hogy ne a megfelelési kényszer vezérelje azt, hogy mondjuk én most így akarok játszani, vagy ilyen zenét akarok írni, hanem tényleg ez az önazonosság, ez mindig egyre fontosabb, de már a kezdetektől is nagyon-nagyon fontos. És ehhez valahol penge élen, vagy egy ilyen kötéltáncra tudok gondolni, amikor tényleg zenét szerez az ember, hogy egyrészt nem szabad semmivel se foglalkozni, semmilyen külső behatással vagy gondolattal, ami így ez most nagyon ilyen, vagy nagyon olyan. Tehát egyrészt hagyni kell, hogy tényleg a zene csak így átáramoljon rajtunk, illetve szülessen valami.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életmű előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre jazz fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Ma este a fesztivál nyitónapján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra Mao Plays Miles Davis Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Kvartett koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően az Ocsovai Damján Trió koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Szakcsi Rádióban.
5: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt. Jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvéd tiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. Voltunk, vagyunk, leszünk, boldog születésnapot Magyarország. Ezt írta Orbán Viktor Facebook oldalán az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A Fidesz elnöke bejegyzésében a Kiskata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklippet osztotta meg. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-ai ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint a zöld politika az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogyan lehet jó életet az embereknek, egyúttal elismerését fejezte ki a kormánynak azért, hogy hazahozta az uniós forrásokat. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők ma este 6 óráig, holnap és szombaton pedig 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat, az épület előtt várakozóknak vizet osztanak és permet kapukat is felszereltek. Hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak, több tucatnyian megsérültek, 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Holnapra gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Közben Ukrajna is folytatta a drón támadásokat, az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Rövid időn belül újraindították a forgalmat a Tel Avivi reptéren, ahol korábban sztrájk miatt állt le az utasfelvételi szolgáltatás. Emiatt jelentős fennakadások voltak. A munkavállalói érdekképviselet tagadja, hogy a dolgozók munkabeszüntetésbe kezdtek volna. Később a reptér vezetése felszólította az alkalmazottakat, hogy folytassák a munkát, egyúttal a munkaügyi bírság beavatkozását kérték. 12 virágkocsi vonult végig Debrecen városán az 57. virágkarneválon. A kompozíciókat hazai és külföldi művészeti csoportok produkciói kísérték. A több százezer élő virágból készült alkotások között a Szent Koronát, Kincsemet és a Hortobágyi 9 lyukú hidat megjelenítő kocsi is szerepelt. A karneválon külföldi fellépők is szórakoztatták a közönséget. A virágkocsikat napközben a Nagyerdei stadionnál lehet megnézni, este pedig új látványvilággal ismét felvonulnak. És végül az időjárásról. Az ország nagy részén napos az idő, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak. Arra felé még csak elszórtan, ma még, holnap több helyen alakulhatnak ki heves záporok. Éjszaka 17-24, holnap napközben 31 és 38 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Dress Mihály egykori társa, Grencsó István inkább az avantgárd irányába mozdult tovább, és lett annak hazai meghatározó egyénisége, műhelyteremtő figurája. Erőteljesen egyéni stílusa először az 1979-ben alakult szombathelyi Masina Jazz csoportban mutatkozott meg, majd Budapestre költözése után a már említett Dress Mihállyal kezdett zenélni. 1985-ben alapította meg a változó összetételű, ma is aktív Grencsó kollektívát. Emellett a kortárs Etnó Makám, a kortárs rock Campez Dolores tagja, illetve a kísérleti jazz és hip-hop ritmusokat ötvöző Dub City Fanatics egyik kulcsfigurája volt. A triótól a Big Bandig mindenféle formációval koncertezett és készített felvételeket, zenei világában sajátosan keverednek a jazz, az etno, a pop, a rock, sőt, régi magyar tánczenei elemek.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően az Ocsovai Damján Trió koncertje hallható.
1: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Van benne egy klasszikusabb, egy kortársabb irány, egy gondolkozósabb irány, egy megfejtősebb irány. Van benne népi irány, ami különböző népi kultúrák zenéit használja, vagy legalábbis abból építkezik. Tehát elérkeztünk oda ma, hogy a legbefogadóbb műfaj most a világban, ahhoz képest, hogy ugye belegondolunk, egy rabszolga sorban lévő nép zenéjéből indult. Tehát egy elnyomásban lévő nép zenéje több mint 100 év alatt oda jutott, hogy ő az a legbefogadóbb műfaj. Tehát gyönyörű.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően az Ocsovai Damján Trió koncertje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Vinant Gábort hallgatva, bársonyos melegség a hangjába, ami engem nagyon megérint mindig, és ugyanakkor szeretem azokat a sokszor virtuózitásba hajló improvizatív motivumait és szerzeményeit, amik szintén nagyon közel állnak hozzám.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Miles Davis és John Coltrane életműve előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre Jazz Fesztiválját Csalföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Ma este a fesztivál nyitónapján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra Mao Plays Miles Davis Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrián Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Ola Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható, majd ezt követően az Ocsovai Damján Trió koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Petsz Gábor Olivér vagyok, a szerkesztő Fehérvári Petra, köszöntjük hallgatóinkat! Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök, azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az infrastruktúra összeomlásának elkerülését és a Paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a Paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. A tárcavezető hozzátette, a vízügy kérésére a Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig az lehetséges. Üzenetet küldött hazánknak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket. Mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kivívott szabadságon alapul. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János. A korábbi közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán azt írta, a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor még egyetértett a pártvezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van, de ma már úgy látja, hogy a képviseleténél a párt megújulása a fontosabb. Döntésével ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták, a döntés a párt tervezett átalakításának része. Saját forrásból működtetik majd a Közhang nevű digitális társadalmi egyeztetési platformot, közölte a Tisza párt alelnöke a Tisza-szigetek országos találkozóján Budapesten. Radnai Márk szerint az államigazgatás nem alkalmas egy ilyen gyors fejlesztés megvalósítására, és egyelőre nem akarnak közpénzt fordítani a kísérletre. A platformot működtető non-profit cég az összegyűjtött adatokat az innovációs tárcához továbbítja majd feldolgozásra. Radnai Márk hozzátette, a közhang csak az egyik eleme lesz a társadalmi egyeztetésnek, emellett a petíciós jog és a digitális népszavazás bevezetését is elképzelhetőnek tartja. A gyermekvédelemben nevelkedők közül 160-an nézhetik meg este a Karmelita palotából az augusztus 20-ai tűzijátékot, közölte a miniszterelnök. Kísérőikkel és nevelőikkel a drónsót és a fényjátékot is megtekinthetik, tette hozzá Magyar Péter. A félórás műsor este 9 órakor kezdődik, a tűzijáték a korábbi években megszokottnál rövidebb lesz. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni. Marad a hőség, de holnap már több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. A szél időnként megerősödik. Éjszaka 17-24, holnap napközben 31-38 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet. Petsz Gábor Olivért hallották.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: A jazz különleges helyet foglal el a pszichológiában, különösen az improvizáció miatt. A magyar-amerikai pszichológus Csíkszentmihályi Mihály szerint a jazz az egyik legtisztább példája a flow állapotnak. A zenész teljesen beleolvad a játékba, az idő megszűnik, és a cselekvés önmagáért válik értelmessé. Kutatások szerint improvizáció közben az önmonitorozó agyterületek kikapcsolnak, míg a kreatív hálózatok aktivizálódnak. A jazz terápia eszközként is működik. Improvizációs csoportok segíthetnek például egyes traumák feldolgozásában, vagy az érzelmi kifejezésben. A zenei párbeszéd önismereti tükörré válik. A jazz nem csak hang, hanem tudatállapot. Élő, lüktető pszichológia.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Halper László, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően az Ocsovai Damján Trió koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Ez volt a Jazz Album a Szakcsi Rádióban.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Miles Davis és John Coltrane életműve előtt tiszteleg a harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál. Augusztus 20-a és 22-e között immáron harmadik alkalommal hívja életre Jazz Fesztiválját Salföldön a Szakcsi Rádió. A háromnapos rendezvény középpontjában Miles Davis és John Coltrane életműve áll. A jazz két meghatározó alakja egyaránt idén ünnepelné 100. születésnapját, a fesztivál programja az ő munkásságuk előtt hajt fejet. Ma este a fesztivál nyitó napján a négyesi Barnabás Kvartett lép színpadra, majd a Modern Art Orchestra Mao Plays Miles Davis Birth of the Cool című produkciója idézi meg Miles Davis korai korszakát. Augusztus 21-én a Bangó Adrien Quartet koncertje után a Coltrane Legacy formáció John Coltrane zenei örökségét állítja középpontba. Augusztus 22-én a Tűzkő Salamon Quintet koncertjét követően Andy Middleton és Olá Kálmán kvartettje Duke Ellington és John Coltrane műveiből összeállított műsorával zárja a háromnapos rendezvényt. A harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál koncertfelvételeit hamarosan a Szakcsi Rádió és a Bartók Rádió műsor kínálatában is visszahallgathatja.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
3: Ma este jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható. Majd ezt követően az Ocsovai Damján Trió koncertje hallható.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
3: Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
2: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának első felében a Budapest Jazz Orchestra koncertje hallható. Közreműködik Urbán Orsolya és Kovács Linda.

Köszönöm szépen. Kérjük Lindát a színpadra.

0: Köszönjük szépen!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében a Budapest Jazz Orchestra koncertjét hallották, közreműködött Urbán Orsolya és Kovács Linda. A felvétel a zsámbéki romtemplomnál készült 2010. július 9-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében. Az Ocsovai Damján Trió koncertje hallható. Közreműködik Heilig Tamás és Boros Levente.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében. Az Ochovai Damján trió koncertjét hallották. Közreműködött Heilig Tamás és Boros Levente. A felvétel az Opus Jazz Clubban készült 2022. október 15-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz hajnal minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.